0: és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: Hangulati stílus. Nagy kedvencem. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Oszd a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Valami 15 Celsius fok áll most a rendelkezésünkre. Vigyázzunk rá, gondoskodjunk a sorsáról, kamatoztassuk, és biztosan több lesz belőle délutánra, akár 25, de ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor 33-34 a hétvégére. Ahogy az nyáron lenni szokott. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és a nyaruk tartalmas. Szóljon a Wecker dala! Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Chris Brown és Pitbull International Love, 6 óra 9 perc van, keddi július 28-a, mond valamit az a cím, hogy búcsú a fegyverektől? Hemingway regény amúgy. Sőt, ez a regény, amely 29-ben jelent meg, hozta meg számára az ismertséget és elismertséget, majd hamarosan a világhírt is, mert tömegsiker volt. Amúgy kétszer is megfilmesítették, és nyilván magyar fordításban is megjelent 5 évvel a kiadása után, 34-ben. Na, csak az a baj, hogy a fegyverektől sajnos nem tudunk búcsúzni, annyi fegyveres konfliktus zajlik világszerte, és sajnos nem tudjuk azt mondani, hogy legyen akkor most búcsú a fegyverektől, viszont ami megvalósítható, búcsú a fellegektől. Mert hogy valami felhők vannak még most odakint, de sipírc, úgy eltűnnek, hogy egy hétig nem is látjuk őket. Mert hogy a prognózis azt mondja, hogy oké, jó, holnap talán itt-ott-amott még szerénkednek egy keveset, de aztán annyira eltűnnek, hogy csütörtöktől jövő hét elejéig nem is látunk felhőt. Bár néha jó jönne. 25 fok mára, 26 hónapra. Csütörtökön még 29 fok, aztán péntektől arrafele lehet nyavalyogni a nagy meleg miatt. 32-33, akár 34 Celsius fok. Szóval erről szól a nyár. Csodásan kezdődik augusztus, vagy zárul július. Afrikai napsütésben lesz részünk, mert végül is legyünk a Föld bármelyik pontján, ugyanaz a nap süt ránk, mindig ugyanaz a nap süt ránk, mindig ugyanaz a nap kel fel, és mindig ugyanaz a nap nyugszik le, csak nem mindegy, hogy milyen szögből, milyen hatással. Hát ezt afrikainak fogjuk érezni. Ez a Republic dala, African Sun, 6 óra 11 perc van. Jó reggelt!

Minden nap énekelt Cazombolis Leonidas Péter. Nem vicc, tényleg így hívják. Cazombolis Leonidas Péter. Jó, görög származású. Ez megmagyarázza, hogy mit keres a nevében a Leonidas. Itt nem arról van szó, hogy esetleg valamelyik szülő annyira szerette a nagy királyt, aki ellenállt a... Hú, hát Irán, akkor hogy mondták neki? Milyen sereg? Nem Irán, Perzsa. Na ez az, néha nem jutnak eszembe a szavak, de lapsusnak nevezik, vagy nem tudom, korai szenilitásnak, ezt majd az élet eldönti. Jó, az, hogy az ember azért nem tud mindent örökre megjegyezni, hát nem véletlenül mentettem el egy tusványos idézetet, de ez nem a mostani, ez nagyon régi, tehát nagyon régi. Van több éves. Annak idején tudtunk több ilyen idézetet elmenteni, amely udvarhelyhez kötődött, és amely ugye az emberekben szekunder szégyenérzetet váltott ki, hogy jaj, te jó ég, jaj, mit mondod, hogy lehet, persze, jaj, ne. Tehát ez. Az jó dolog, amikor tényleg városnak van egy vezetője, vagy akárki is képviseli, elmegy, és akkor tényleg látod, hogy papír nélkül tud mondani értelmesen két mondatot, vagy akár annál is többet. Nem volt ez mindig így, ezért mentettem el ezt az idézetet. Nem fogom elmondani azt, kitől származik, csak magát az idézetet, úgy, azzal a hangsúlyozással, ahogy mondta, tusványosan hangzott el, kb. Így. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, nagy tisztelettel köszöntöm a itt mellettem ülőket, és természetesen a jelen pillanatban is résztvevő sátorban lévő közönséget. Voltak idők, amikor így képviselték a városunkat. Na, hát ez van. Hirtelen összeomlás, Instant Crush. Ez a Daft Punk dala, 6 óra 21 perc van. Jó reggelt!

Sam Fender és 17 Going Under, 6 óra 31 perc van. Nem tudom, ha valaki észrevette, de a tegnapi prognózis tűpontos volt. Kicsi eső a reggeli órákban, megvolt, estére visszajönnek az esőfelhők, megszórnak minket rendesen, abból jut egy pici még a mai napra, és aztán a mai nappal kezdődően, ahogy korábban is említettem, jön majd a búcsú a fellegektől, meglehetősen hát hosszú időre, attól függ, mit mondunk, mit tartunk hosszú időnek, de jövő hét elejéig biztosan nem nagyon találkozunk felhővel. A holnapi nap folyamán még úgy szerényen megmutatkoznak, mint korábban is említettem, aztán tényleg jön a kánikula, péntekkel köszönt be. Hogyha valaki mostanra tervezte a szabadságolását, és ilyen időt kívánt magának, akkor jól jár, mert tényleg 32, 33, 34 fok, zavartalan napsütés, erről szól a nyár, strandidő jön. Végre a strandokat működtetők egy picit fellélegezhetnek, hogy na, júliusi strandszezon amúgy is elúszott, hát talán augusztusban vissza lehet valamit hozni belőle. Silent Circle, Touching the Night.

Hall & Oates Out of Touch, 6 óra 38 perc van. Szabolcs nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapi alkalmából, nagyon régi név, sőt, Anonymous szerint a honfoglaló magyar vezér előtt fia viselte ezt a nevet. Anonymous szerint a honfoglalás után a vezérek egyike, Szabolcs, megtekintett egy helyet a Tisza mellett, midőn látta, milyen is az, kiokoskodta, hogy erősségénél fogva várépítésre való. Ez most Szabolcsvára, amely ma Közép-Európa legéppebben fennmaradt középkori földvára. A vezérre emlékeztet egyébként Szabolcs Szatmár megye, Puszta Szabolcs, a nemzetközi határátkelő hely Dráva Szabolcs, és sok Szabolcs utca név is van az anyaországban. És hát vannak híres viselői is, Fényes Szabolcs, zeneszerző, színigazgató, Szörényi Szabolcs, zenész, zeneszerző, Huszti Szabolcs, labdarúgó. Isten éltesse őket. És hát nyilván azokat is, akik most hallgatnak minket is, ezt a nevet viselik. Ilyenkor nyáron biztos nincs könnyű dolguk. Mindenki rájuk mászik. Hányszor hagy meg, Szabira? Menjünk!

Romeo és Júlia lehetsz király, 6 óra 47 perc van. Nézem az eseményeket, amelyek kötődnek a mai naphoz. Hát rég volt, 1794-ben Párizsban ezen a napon fejezték le a jakubinus diktatúra vezetőit, Maximilien de Robespierre-t, Louis-Antoine de Saint-Justöt, és 20 társukat, ezzel véget ért a nagy terror időszaka, a francia forradalom pedig konszolidáltabb szakaszába lépett. 1914-ben ezen a napon tört ki az első világháború, ugye egy hónappal a szarajevói merénylet után az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának, és hát éveken át hallhatták az akkoriak fegyverek ropogását. Ez volt az első világégés, akkor még nem tudták, nagy háborúnak nevezték érdekes módon, de aztán amikor jött a második világháború, rájöttek, hogy az elsőnél lehet sajnos nagyobb is, és akkor jött a második. Na, de legyen ünnep is, Peru számára ez a mai nap tényleg nagy ünnep, hiszen 1821-ben, tehát több mint 200 évvel ezelőtt ezen a napon kiáltották ki az addig spanyol gyarmat, Peru függetlenségét. Ez a nap tehát a dél-amerikai ország nemzeti ünnepe. És egy dal, amelynek pont ez a címe, hogy Peru. Az a csík ott a dél-amerikai kontinensen. Fireball DML az előadó. 6 óra 48 perc van. Jó reggelt!

örökre és mindig, forever and for always. Shania Twain dalát hallhattuk. 4,5 perc választ el 7 órától, fogytában a Vekker első órája, amúgy fogytában július is, hiszen a mai napot, ha nem számítjuk, akkor ezen kívül még 3 nap van hátra, és ahogy letudtuk a 3-at is, úgy zárjuk a hetet is, a hónapot is, és ezt a, hát nem is tudom, minek nevezem ezt az időjárást, jön az igazi nyár. A hírekig pedig, ami 7 órakor érkezik, vagy érkeznek, hadd szóljon Mark Ronson és Bruno Mars közös dala, Uptown Funk. Jó reggel!

0: Mától sztrájkolnak az egészségügyben, lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn. A felnőtt csapatba került Mihály Dániel. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Javultak a tanárok véglegesítő vizsgájának eredményei az óvások elbírálása után. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az újraértékelések nyomán további több száz vizsgázó írta el a sikeres teljesítéshez szükséges szintet. Ennek köszönhetően a sikerességi arány 76,68%-ra emelkedett. Az írásbeli vizsgán 9269 jelölt vett részt, közülük néhányan visszaléptek, illetve néhányat kizártak csalási kísérlet miatt. A végleges eredményeket augusztus 18-áig hitelesíti az Oktatási Minisztérium. Módosulhat az államilag támogatott újház lakáshitelprogram. Egy parlamenti törvényjavaslat szerint a 35 év alatti fiatalok a legfeljebb 140 ezer euró értékű lakások megvásárlásához is elegendő lenne 5%-os önrészt biztosítsanak. A kezdeményezők szerint az ingatlanárak emelkedése miatt egyre nehezebb az első saját otthon megvásárlása. A tervezett változtatásról a román parlament dönt a következő időszakban. Ma reggel országszerte általános sztrájk kezdődik a kórházakban, amely mintegy 400 egészségügyi intézményt érint. A Sanitas szakszervezeti szövetség szerint a munkabeszüntetés elkerülhetetlenné vált, mert a kormány nem folytatott érdemi egyeztetéseket az új egységes bértörvényről. A szakszervezet kifogásolja, hogy a tervezett egyes dolgozóknál fizetéscsökkentést, sokaknál pedig a bérek hosszú távú befagyasztását eredményezni, miközben továbbra is súlyos a szakember hiány. A sürgősségi ellátást a sztrájk idején biztosítják. A Sanitas a kialakult helyzetért a kormányt teszi felelőssé. Lőgyakorlat lesz ma a kerekerdői hegyivadász alakulatnál. A katonaság közleménye szerint 9 és 16 óra között lesz a gyakorlat, arra kérik a lakókat, hogy a balesetek elkerülése véget kerüljék a környéket. Profi szerződést írt alá az NB3-as Szombathelyi Haladás felnőtt labdarúgó csapatával a székelyudvarhelyi Mihály Dániel. A 17 éves támadó középpályás 4 évvel ezelőtt került az Illés Akadémiára, azóta ezüstérmes lett korosztályával az U17-es kupasorozatban. Tavasszal már bekerült a felnőtt keretbe, a felkészülést már a felnőtt csapattal kezdte meg, amelynek célja a másodosztályba jutás. Először lehetett sört inni a romániai stadionokban az elmúlt napokban. A szurkolók jól fogadták ezt, de a szombat esti bukaresti Dinamo Craiova mérkőzés első félidejében a vendégek egy szögletet végeztek el, amikor egy műanyag sörös pohár a játékos mellett landolt. A szurkolót azonosították, a fővárosi csendőrség közleménye szerint 500 lejes pénzbüntetést kapott, illetve egy évre kitiltották minden stadionból. Emellett a mérkőzést szervező Dinamo klubnak 6000 lejt kell befizetnie rendezői hiányosságok miatt. A meteorológusok szerint ma délelőtt felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk, délután sem lesznek zivatarok. A széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

és úgy tenni, mintha már mindenki ébren van, főleg ha elment a melóba és ott a főnök, hát nem könnyű. Szóval ezért nevezzük akadályversenynek. Viszont itt vagyunk, és lehetne mondani, hogy a reggeli rutin is olyan, mint a kedvenc rádióműsor. Ha egyszer kimarad, egész nap olyan érzése van az embernek, mintha elfelejtett volna valamit. Szóval örülünk, hogy ma sem maradtunk ki. Ébredésük legyen, ezt már mondtam egy órája. Jó reggelt, legyünk rövidebbek.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia

0: Bocsi Adaster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsoltó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsoltó program az Autogroup Simónál.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 banírt a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscomra 1,49 banírt 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Bones and I és Dance Monkey, táncolj, mint a cirkuszi majom. Bár néha az az érzésem, hogy lassan mindenki talál valami okot, amiért meg kell sértődni. Egy dalban szerepel a Dance Monkey, hamarosan biztos lesz valaki, aki szerint ez méltatlan a főemlősökre. A mesében a farkas gonosz, tiltakozni fognak a farkasok. A káposztát salátának vágjuk? Jön a Zöldségek Érzelmi Jogvédő Egyesülete, lassan már csak csendben lehetne létezni, de még az is érteni a zajkedvelőket, úgyhogy maradjunk inkább a zenénél, a kávénál és a jókedvnél, de meg a majmoknál. Ha már a Bloodhound Gang 1999-ben írt egy dalt a főemlősökről, The Bad Touch címmel. 7 óra 19 perc van, lapszemle is lesz a szokás szerint 7:30 tájékán. Addig is itt a dal.

Kesha és Holiday Road, 7 óra 25 perc. Na, egy hivatalos nyilatkozat a Jézus szíve kilátó látogathatóságáról. Ugye a napokban felháborodást keltett, hogy valaki beléptő díjat szedett azoktól, akik szerették volna meglátogatni a Jézus szíve kilátót. Tudják, a Gordonhegyen Farkaslaka fele menet látszik távolról. Nos, úgy látszik, hogy az érintettek közös, hivatalos nyilatkozatot adtak ki a félreértések elkerülése véget, és így szól. Ezúton tájékoztatjuk a látogatókat és a közvéleményt, hogy a Jézus szíve kilátó megközelítése, látogatása, megtekintése és a kilátó szerkezet rendeltetésszerű használata ingyenes. A ProTemp alapítvány, a Gordon Prod és a László Konstrukt a kilátó látogatásáért vagy használatáért nem szed belépődíjat, továbbá egyetlen személyt, vállalkozást vagy más szervezetet sem hatalmazott fel arra, hogy ezen szervezetek nevében vagy részére ilyen címen pénzt kérjen vagy jegyet értékesítsen. A kilátó látogatásához kapcsolódó jegyértékesítést és pénzbeszedést leállítottuk. A helyszínen működő gazdasági szereplők saját, külön igénybe vehető szolgáltatásai nem minősülnek a Jézus szíve kilátó belépődíjának, és azok ellenértéke nem kerül az alapítványhoz vagy az említett cégek kasszájába. Amennyiben bárki a Jézus szíve kilátó megközelítését, látogatását, megtekintését vagy használatát pénzfizetéshez köti, kérjük, hogy az esetet lehetőség szerint dokumentálják és jelezzék a ProTemp alapítvány képviselőinek, és alá is írták itt vagy haton az alapítvány és a cégek részéről, tehát a látogatása és felmenni esetleg a fejébe és körülnézni, az továbbra is ingyenes.

Dangerous, azaz veszélyes, 7 óra 32 perc van, jöhet tehát a lapszemle. A Hargita Népen mai lapszámából szemlézünk néhány cikket, nézzük mi az első. A lakosság, az önkormányzatok és a kivitelezők is kárát látják. Ja, hogy minek? Évtizedes probléma, hogy nincsenek friss általános rendezési tervek. Beépíthető beltelkek jószerével nincsenek, építkezésre alkalmas külterületek vannak, de nem szabad rájuk építeni. Nehéz ügy és kényelmetlen kérdéseket vet fel a vidéki települések aktualizált általános rendezési tervének elkészítése. Ezt PUG-nak nevezik amúgy szakszóval. Az önkormányzatokat az évekig húzódó procedura és a növekedő költségek a lakosokat a bizonytalanság ejti kétségbe. Lemondtak a töltő állomás megépítéséről, ugye soronkívüli önkormányzati ülést tartottak itt nálunk. A Székelyudvarhelyi Önkormányzat képviselő testülete a tegnap reggeli soronkívüli ülésén módosította a Városi Kórház digitális fejlesztésére benyújtott pályázat költségvetését, csökkentette vagy növelte. Na hát ezt nem fogom megtippelni. Ugyanakkor lemondott 10 elektromos autó töltő állomás megépítéséről. Miért mondtak erről le? Nézzük, mit írnak. Bár az előkészítő munkálatok és a közbeszerzés is lezajlott, a pályázat ellen benyújtott két óvás miatt máig nem hirdettek nyertest, így a fejlesztést a minisztérium által megszabott határidőig nem lehet megvalósítani. A lemondás csak a töltőállomásokra vonatkozik, a projekt többi elemét nem érinti. Na hát ez nem a legjobb hír. Nyilván nem hiszem, hogy pont most az óvás a hibás, mert szerintem annyi időt úgy adnak, hogy az óvásokat is el lehessen bírálni, és utána még maradjon idő a megvalósításra. Valószínűleg, hogy itt húzták, nyúzták, úgy vagyunk mindezekkel a mobilitási projektekkel, amikor itt volt a polgár, mondta. Hát ez tulajdonképpen még Bunta idejében indult el. Na hát, az nem tegnap volt. Valami érdekes, megnézzük. Rugalmas jövedéki adót vezetnének be. Ja, a soron kívüli parlamenti ülésszak. Dinamikus jövedéki adót vezetne be a gázolajra a kormány. A hónap végi soron kívüli parlamenti ülésszakon tárgyalják azt a törvénytervezetet, amely lehetővé tenni, hogy a kabinet a piaci árak alakulásától függően 5-25% között csökkentse a gázolaj jövedéki adóját. Jó, erről és még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában.

0: I like music. Star
1: reklám. Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfill, az egészségért és a szépségért.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Robin Schulz, I'll be there, ott leszek 10 perc választán 8 órától. Áll a bál Németországban, ugye, ha esetleg valaki nem tudja a híreket, a berlini Pride felvonuláson egy iszlamista autójával a tömegbe hajtott. Egy halálos áldozat biztosan van, de sokan súlyosan megsebesültek. És újabb vitát váltott ki, hogy a merénylet másnapján tartott virasztáson egy LMBTQ aktivista arról beszélt, hogy a támadás hírére azt remélte, hogy az elkövető fehér keresztény lesz. De kijelentés Németországban is, amúgy a közösségi médiában is jelentős felháborodást váltott ki, sokan elfogadhatatlanak tartják, hogy miért akkor van akit hibáztatni. Igen, azért a dolognak van egy előzménye. Ugye a Pride felvonuláson a felvonuló tömeg olyasmit skandált, hogy egész Berlin utálja az AfD-t, utalva a migráció ellenes politikájáról ismert jobboldali pártra. És hát ugye hát jött a karma, hogy nem fehér keresztény követte el ezt a szörnyű testet, hanem ez egy halálos iszlamista merénylet. Nem véletlenül fogjuk a fejünket, hogy baj van ezzel a világgal. Illetve nem is a világgal, hanem a bennük élő emberekkel.

Mozdíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Mától sztrájkolnak az egészségügyben. Lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn. A felnőtt csapatba került Mihály Dániel. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Javultak a tanárok véglegesítő vizsgájának eredményei az óvások elbírálása után. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az újraértékelések nyomán további több száz vizsgázó írta el a sikeres teljesítéshez szükséges szintet. Ennek köszönhetően a sikerességi arány 76,68%-ra emelkedett. Az írásbeli vizsgán 9269 jelölt vett részt, közülük néhányan visszaléptek, illetve néhányat kizártak csalási kísérlet miatt. A végleges eredményeket augusztus 18-áig hitelesíti az Oktatási Minisztérium. Módosulhat az államilag támogatott újház lakáshitelprogram. Egy parlamenti törvényjavaslat szerint a 35 év alatti fiatalok a legfeljebb 140 ezer euró értékű lakások megvásárlásához is elegendő lenne 5%-os önrészt biztosítsanak. A kezdeményezők szerint az ingatlanárak emelkedése miatt egyre nehezebb az első saját otthon megvásárlása. A tervezett változtatásról a román parlament dönt a következő időszakban. Ma reggel országszerte általános sztrájk kezdődik a kórházakban, amely mintegy 400 egészségügyi intézményt érint. A Sanitas szakszervezeti szövetség szerint a munkabeszüntetés elkerülhetetlenné vált, mert a kormány nem folytatott érdemi egyeztetéseket az új egységes bértörvényről. A szakszervezet kifogásolja, hogy a tervezet egyes dolgozóknál fizetéscsökkentést, sokaknál pedig a bérek hosszú távú befagyasztását eredményezni, miközben továbbra is súlyos a szakember hiány. A sürgősségi ellátást a sztrájk idején biztosítják. A Sanitas a kialakult helyzetért a kormányt teszi felelőssé. Lőgyakorlat lesz ma a kerekerdői hegyivadász alakulatnál. A katonaság közleménye szerint 9 és 16 óra között lesz a gyakorlat, arra kérik a lakókat, hogy a balesetek elkerülése véget kerüljék a környéket. Profi szerződést írt alá az NB3-as Szombathelyi Haladás felnőtt labdarúgó csapatával a székelyudvarhelyi Mihály Dániel. A 17 éves támadó középpályás 4 évvel ezelőtt került az Illés Akadémiára, azóta ezüstérmes lett korosztályával az U17-es kupasorozatban. Tavasszal már bekerült a felnőtt keretbe, a felkészülést már a felnőtt csapattal kezdte meg, amelynek célja a másodosztályba jutás. Először lehetett sört inni a romániai stadionokban az elmúlt napokban. A szurkolók jól fogadták ezt, de a szombat esti bukaresti Dinamo Craiova mérkőzés első félidejében a vendégek egy szögletet végeztek el, amikor egy műanyag sörös pohár a játékos mellett landolt. A szurkolót azonosították, a fővárosi csendőrség közleménye szerint 500 lejes pénzbüntetést kapott, illetve egy évre kitiltották minden stadionból. Emellett a mérkőzést szervező Dinamo klubnak 6000 lejt kell befizetnie rendezői hiányosságok miatt. A meteorológusok szerint ma délelőtt felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk, délután sem lesznek zivatarok. A széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Benny Blanco és Vance Joy. Csak is te, only you. 7 perccel járunk 8 óra után, immár a Wecker harmadik órájában még felhős az ég, de már nem sokáig a mai nap folyamán. A felhők elbúcsúznak, nem csak az első felhők, úgy amblokk a felhők, és talán hónap még úgy egy kicsit diszkréten megmutatkoznak, de aztán jön az igazi nyár, és csillag is lesz az égen majd, ha besötétedik nyilván. Most is van, csak nem látszik. Bagosi Brothers Company.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 banírt a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscomra 1,49 banírt 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió.

Aquai és Around the World. Ma van a hepatitis világnapja, ezt 2004 óta rendezik, tartják. A világnap célja a szokás szerint felhívja a figyelmet a vírusok okozta krónikus májgyulladásra, a betegség kialakulásának okaira és a korai felismerés jelentőségére. A krónikus hepatitis B vagy C fertőzés ma már mintegy 500 000 000 embert érint a világon. A hepatitis vírusfertőzés tüneteit általában nehéz felismerni. Enyhe sárgasság, fáradékonyság, gyengeség, bőrviszketés, esetleg a máj megnagyobbodására utalhat májbetegségekre. A Nemzetközi Egészségügyi Szervezet sokáig alvó oroszlánnak hívta ezt a betegséget, mivel a hepatitis C vírusfertőzés okozta krónikus májgyulladásban szenvedők többsége nem is sejti, hogy hordozza a vírust. A világon jelenleg 200 millióra tehető a krónikus hepatitis C vírus által fertőzöttek száma. A betegség sokszor tünetmentes, kezelés nélkül lassan évtizedek alatt súlyosbodik, mivel a vírus a véráramba kerülve okozhat fertőzést, jelentős kockázati tényező az intravénás, a droghasználat, tetoválás, piercing és azok a vérátömlesztések, amelyek 1992 előtt történtek. Mivel a betegséget már egy rutin laboratóriumi vizsgálat is kimutathatja, bármely ismeretlen eredetű tünet észlelésekor érdemes a házi orvoshoz fordulni. Nézzük az adatokat. Magyarországon a vezető halálozási okok között említik a krónikus májbetegséget, évente ugyanis 6-8 ezer ember hal meg májzsugorban, amelyek döntően a hepatitis fertőzések, valamint az alkoholos májkárosodás következménye. Romániai adatok, hát nem sokkal jobb a helyzet. A krónikus májbetegedések és a májzsugor évente megközelítőleg 6-7 ezer ember halálát okozza, azért mindenképpen kevesebbet, mint Magyarországon, pedig azért a lakossága közel duplája az anyaországinak. Miközben a májzsugor az ország vezető halál okai közé tartozik. Nézzük, hogy hova teszik. 7.-8. hely. Illetve hát 6. leggyakoribb haláleset a férfiaknál, a májzsugor, a nőknél a 7. leggyakoribb halál ok. Ezek 2021-es adatok. WHO, vagyis a nemzetközi, az egészségügyi nemzetközi világszervezet adatai. Na, szóval bármikor kimutatható egy egyszerű laboratóriumi vizsgálat, talán nem árt tudni róla, ha van, időben még kezelhető is. Az azért úgy ijesztő, hogy évtizedekig ott van bennünk, és nem tudunk róla. Hysteria, énekel a Def Leppard, 8:20 perc van. Kánikulára készülünk. A hétvégevel együtt az is itt lesz.

Szallagcímek vagy címszavak, Headlights, Pulmax és Martin Miller dalát hallhattuk 8 óra múlt 28 perccel. Gondolom mindenki egyetért azzal, hogy a háború az egy szörnyű dolog. Tehát ezt nem kell részletezni, magyarázni. A háború szörnyű dolog. Bármilyen méretű is az. Hogyan olyan szörnyű dolog. Viszont erről sokat vitáznak, van akinek jó biznisz, hát a fegyvergyártóknak mindenképpen. A hallunk nem feltétlenül összeesküvés elméletek, inkább elmélkedések, hogy itt van például az orosz-ukrán konfliktus, és van, aki ezzel bármilyen furán is hangzik, hiszen emberek halnak meg, ami szintén szörnyű dolog, sőt a legszörnyűbb. Mégis valaki jórjál, valakinek a csilingel a kasszagépe. És hát ugye hallhattuk, hogy 3 nap alatt 3 drónt kellett lelőniük itt nálunk, országhatáron belül, mivel behatoltak az ország légterébe, és amelyeket Buzó, illetve Tulcsá megyében semmisítettek meg. És ugye drón az bejött, és hát hogyan védekezünk ellene? Gyorsan felszállnak az F-16-os vadászgépek, és rakétával kilővik ezeket. Adódik a kérdés. Jó, ez mennyibe kerül? Mert itt halljuk, hogy megszorítások, és nincs pénz erre, nincs pénz arra. 5-10 ezer lej, 50 ezer lej, 100 ezer lej, hú, hatalmas pénz. Nem tudjuk, hogy honnan kerítsük annyi pénzt elő, ami valóban így van. Tehát megszorításokat érzik az önkormányzatok, érzik az emberek. Na de jó, akkor nézzük, mennyibe került ennek a 3 drónnak a lelövése. Ugye 3 nap alatt 3 drón belepült az országba, szerencsére sikerült elpusztítani, de milyen áron? Nos, a román hadsereg 1,5 millió eurót költött alig 3 nap alatt arra a 3 drónra, amelyek behatoltak az ország légterébe. Az F-16-os repülőgépek, amelyek felszálltak, AIM-9X típusú rakétákat használnak, amelyeknek darabja nagyjából 400 ezer dollárba kerül. A 3 drón megsemmisítéséhez 3 rakétát lőttek ki, így ezek összköltsége eléri az 1,2 millió dollárt. Ezt az összeget tovább növelik nyilván a repülési órák és a repülőgépek karbantartási költségei, így a 3 bevetés teljes értéke a becslések szerint megközelíti a 1,5 millió eurót. A román hadsereg azonban hosszú távon nem tud ilyen mértékű kiadásokat fenntartani, ha az orosz drónok továbbra is a jelenlegi gyakorisággal sértik meg a nemzeti légteret. Úgyhogy van itt baj elég, és lehet gondolkodni, hogy létezik-e ennél olcsóbb megoldást. 3 nap alatt 1,5 millió euró szállt el a levegőbe. Jó, nyilván a jó az, hogy nem történt kár emberi testben, nem voltak emberáldozatok, amelynek amúgy az emberi életnek nincs értéke, de akkor is hosszú

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz citromot kilónként 8,99 baniért, és hazai laskagombát 500 g-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Alkalima és Tom Frank, Better Off Alone, 10 perc választ el 9 órától. Hát erősen felhős volt az ég, amikor elstartolt a Wecker. Most már látszik az égnek a kékje. Remélhetőleg hamarosan napsütésben is részünk lesz, amely csak fokozódni fog és hozza majd a 30-33 fokos kánikulát a hétvégén. Rég nem volt ilyen, úgyhogy várjuk. Akár csak a híreket, amelyek 10 perc múlva lesznek itt, pontban 9-kor.

Említettem már, hogy 2,5 perc múlva, vagyis pontban 9-kor érkeznek a hírek, de addig egy hasznos információ, hogyha esetleg valaki útlezárással találkozik, nem véletlen. Amúgy a polgármesteri hivatal már tegnap közzétette az infót, hogy a mai napon már reggel 8-tól déli 12 óráig esővíz hálózat karbantartási munkálatok miatt a József Attila utcát lezárják. Természetesen, hogy a munkálatok végeztével az utca újból megnyílik a gépjármű forgalom előtt. Na, ennek nincs még egy órája. A déli harangszóig tehát le van zárva a József Attila utca, nem árt ezt tudni.

0: Mától sztrájkolnak az egészségügyben. Lőgyakorlat lesz a Kerekerdőn. A felnőtt csapatba került Mihály Dániel. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Javultak a tanárok véglegesítő vizsgájának eredményei az óvások elbírálása után. Az Oktatási Minisztérium tájékoztatása szerint az újraértékelések nyomán további több száz vizsgázó írta el a sikeres teljesítéshez szükséges szintet. Ennek köszönhetően a sikerességi arány 76,68%-ra emelkedett. Az írásbeli vizsgán 9269 jelölt vett részt, közülük néhányan visszaléptek, illetve néhányat kizártak csalási kísérlet miatt. A végleges eredményeket augusztus 18-áig hitelesíti az Oktatási Minisztérium. Módosulhat az államilag támogatott újház lakáshitelprogram. Egy parlamenti törvényjavaslat szerint a 35 év alatti fiatalok a legfeljebb 140 ezer euró értékű lakások megvásárlásához is elegendő lenne 5%-os önrészt biztosítsanak. A kezdeményezők szerint az ingatlanárak emelkedése miatt egyre nehezebb az első saját otthon megvásárlása. A tervezett változtatásról a román parlament dönt a következő időszakban. Ma reggel országszerte általános sztrájk kezdődik a kórházakban, amely mintegy 400 egészségügyi intézményt érint. A Sanitas szakszervezeti szövetség szerint a munkabeszüntetés elkerülhetetlenné vált, mert a kormány nem folytatott érdemi egyeztetéseket az új egységes bértörvényről. A szakszervezet kifogásolja, hogy a tervezett egyes dolgozóknál fizetéscsökkentést, sokaknál pedig a bérek hosszú távú befagyasztását eredményezni, miközben továbbra is súlyos a szakember hiány. A sürgősségi ellátást a sztrájk idején biztosítják. A Sanitas a kialakult helyzetért a kormányt teszi felelőssé. Lőgyakorlat lesz ma a kerekerdői hegyivadász alakulatnál. A katonaság közleménye szerint 9 és 16 óra között lesz a gyakorlat, arra kérik a lakókat, hogy a balesetek elkerülése véget kerüljék a környéket. Profi szerződést írt alá az NB3-as Szombathelyi Haladás felnőtt labdarúgó csapatával a székelyudvarhelyi Mihály Dániel. A 17 éves támadó középpályás 4 évvel ezelőtt került az Illés Akadémiára, azóta ezüstérmes lett korosztályával az U17-es kupasorozatban. Tavasszal már bekerült a felnőtt keretbe, a felkészülést már a felnőtt csapattal kezdte meg, amelynek célja a másodosztályba jutás. Először lehetett sört inni a romániai stadionokban az elmúlt napokban. A szurkolók jól fogadták ezt, de a szombat esti bukaresti Dinamo Craiova mérkőzés első félidejében a vendégek egy szögletet végeztek el, amikor egy műanyag sörös pohár a játékos mellett landolt. A szurkolót azonosították, a fővárosi csendőrség közleménye szerint 500 lejes pénzbüntetést kapott, illetve egy évre kitiltották minden stadionból. Emellett a mérkőzést szervező Dinamo klubnak 6000 lejt kell befizetnie rendezői hiányosságok miatt. A meteorológusok szerint ma délelőtt felmelegedésre, nyári napsütésre számíthatunk, délután sem lesznek zivatarok. A széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Never Going Home Tonight, David Guetta és Alessio Dalát hallhattuk, 7 perccel járunk, 9 óra után, a Wecker immár negyedik órájában, még vannak felhők odafent, de nem sokáig, és júliusból sem maradt már túl sok, búcsúzik a héten, a pénteki nappal, és augusztus is beköszönt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, nagy meleggel. Mintha látnám, hogy ismét erőre kapnak a Facebookon ezek a... klímaváltozás, meg mind meghalunk posztokkal. Hát jó, ha ez az ára legyen.

0: Ne keresd tovább! Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogy

0: korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.

Bucsi Love és Szeit, 9 óra után járunk 18 perccel, és végre eljött az idő, hogy Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is foci meccsen lehetett a lelátókon sörös pohárral kézben üldögélni, ráadásul úgy, hogy a sörös pohárban nem víz, hanem sör volt. Ugye eddig ezt nem lehetett. Na, de a lényeg az, hogy mind a Sepsi OSK, mind az FK Csíkszereda stadionjában is először lehetett alkoholos sört vásárolni az elmúlt hétvégén. Az új szabályozást amúgy örömmel fogadták a szurkolók, csak hogy voltak gondok is. Hát ahogy mindig, vagy minden újdonsággal lenni szoktak. A vasárnapi mérkőzés volt egyébként az első, amelyen a Sepsi OSK már alkoholos sört is árusíthatott a stadionban. Amúgy az időjárás kedvezett a kezdeményezésnek, hőség volt, és sokan már másfél órával a kezdő sipszó előtt megérkeztek, hogy barátaikkal együtt hangolódjanak a találkozóra, vagy most már ki lehet mondani, együtt sörözzenek. Bár alkoholmentes sör is kapható volt, a kereslet érthető módon az alkoholos változat iránt volt jóval nagyobb. Ami az árakat illeti, a Sepsi Duna arénában egy dobozos sör 10 lejbe került. Nyilván az italt a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak is műanyag pohárba töltve szolgálták fel. Tehát Sepsiszentgyörgyön 10 lej egy sör. Ezt fontos megjegyezni, mindjárt kiderül miért. Amúgy maradva még Sepsiszentgyörgyön, első ránézésre a szurkolók örömmel fogadták az új szabályozást. Sokan még fotózkodtak is, hogy né, foci meccsen vagyok Romániában és sörözöm a meccs alatt. Ráadásul a Sepsi OSK is tényleg jól játszott a kolozsvári U ellen, viszont másnap jelentek meg panaszok. Mi magyarok mindig mindenre panaszkodunk, hogy mennyire jogos, mennyire sem, azt mindenki döntse el saját magának. De a szurkolói csoportokban többen a hosszú sorokra panaszkodtak. Egyesek szerint volt, aki már a 7. percben lement vizet vásárolni, de csak fél időre jutott vissza a lelátóra. Mások arról számoltak be, hogy a mérkőzés egy bizonyos szakaszában már sört sem tudtak vásárolni, mert a készletek elfogytak, a klub pedig láthatóan nem számított ekkora érdeklődésre. Na, a Sepsi OSK számára a következő hazai mérkőzés a Fecsesébe elleni rangadó ad lehetőséget arra, hogy a most szerzett tapasztalatok alapján gördülékenyebbé tegyék a sör árusítást. Ami pedig Csíkszeredát illeti, a vasárnapi FK Csíkszereda Fecsesébe mérkőzésén szintén először lehetett sört vásárolni, azzal pedig a lelátókra bemenni. A városi stadionnál 13 lejbe került az ízesített és normál sör, amelyet 4 decis műanyag pohárba csapoltak. Mondjuk ezt nem értem, tehát Sepsiszentgyörgyön 10 lej. Csíkszeredában 13. Amúgy ott is nagy sor alakult ki az egyik büfénél, ahol egyébként ásványvizet és üdítő italokat is lehetett beszerezni. Na, szóval nem tudom. Mi maradunk a pálinkánál korán reggel, legalábbis egy dal kedvéért. Pálinkás napkelte, vagyis Pálinka Sunrise, ez a Gringo Star.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Fél tíz van, kedd és július 28-a. Van egy jó és egy rossz hírem. Kezdjük a jóval. Meredeken esik az olaj ára a világpiacon, már 90 dollár alatti áron kereskednek a legfontosabb olajtípusok hordójával. Az olajárak meredek esésnek indultak, miután sajtóértesülések szerint Irán jelezte, hogy felfüggeszti a támadásokat, amennyiben az Egyesült Államok is fenntartja a harci cselekmények szüneteltetését. Egy magát meg nem nevező magasrangú iráni tisztviselő vasárnap azt nyilatkozta, hogy Teherán kész leállítani a támadásokat, amennyiben Washington is tartózkodik az újabb csapásoktól. Ezt a narratívát erősíti az is, hogy Donald Trump amerikai elnök tanácsadói arra figyelmeztettek, hogy az amerikai hadsereg kifogyóban van a katonailag indokolható célpontokból, emellett pedig aggályokat fogalmaztak meg az amerikai fegyverkészletek gyors apadása miatt is. A kedvező hírek hatására a Brent nyersolaj hordonkénti ára a kora délutáni órákban már csak 89 dollár 20 cent volt, 7,83%-kal kevesebb, mint egy nappal korábban. Az Egyesült Arab Emírségekben kitermelt Murban Crude nyersolaj árfolyama még nagyobb mértékben 12,5%-kal csökkent, hordója 84 dollár 85 centbe kerül. És egy másik fontos hír, sőt, Romániát közvetlenül érintő hír, hogy Kazaksztán újra kezdte az olajszállítást az orosz Novorosszisk kikötővárosban található terminálon keresztül. A szállításokat, erről egyébként én is beszámoltam, a múlt héten függesztették fel, azt követően, hogy több tankhajót is támadás ért a Fekete-tengeren. Kazaksztán, Románia legfontosabb beszállítója, a tengeri úton történő export huzamos idejű felfüggesztése súlyos ellátási gondokat okozott volna. Ez tehát a jó hír, hogy meredeken esik az olaj ára. Hogy mi a rossz hír? Hát az, hogy áresésre, meredek áresésre ne nagyon számítsunk a benzinkutaknál, ez már így szokott lenni, hogy ott néhány dollárral esik, mi nálunk esetleg néhány banival, és továbbra is fennmarad az az emberi érzés, amikor az ember megtekinti az üzemanyag árakat, akkor elkapja valami. Egy olyan érzés, amelyet egyébként a következő dalnak a hangulata szerintem hűen tükröz. Gasolina, Daddy Yankee. Van dű ebben a dalban, ahogy abban a pillantásban is, amikor az ember ránéz a benzinárára például.

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

2023-ban ezzel a dallal nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált Lauryn Tattoo. 9 óra 49 perc van, közeledünk 10 órához. A szokás szerint 10 órakor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei. Addig megnézzük, hogy mi van túl a Varázshegyen. Annox segít ebben.

0: Sztrájkol az egészségügy, lezárták a József Attila utcát, győzött a kolozsvári CFR. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Megkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben, országszerte több mint 500 kórházban, jelenleg csak a sürgősségi és az alapvető betegellátást biztosítják. A Sanitas szakszervezeti szövetség határozatlan idejű munkabeszüntetést hirdetett a bértörvény ellen tiltakozva. A szervezet szerint a tervezet továbbra is igazságtalan különbségeket tesz az egészségügyi dolgozók egyes kategóriái között. A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a betegek nem maradnak a szükséges ellátás nélkül. A tiltakozás addig folytatódik, amíg a kormány nem kezdi újra az egyeztetéseket és nem módosítja a bértörvény tervezetét. Kihirdette műemlékvédelmi pályázatának eredményeit Hargita megye tanácsa. A beérkezett 26 pályázatból 25 részesült támogatásban, köztük egy székelykapu felújítása is. A megyei önkormányzat összesen 1,4 millió lejjel támogatja a munkákat. A rendelkezésre álló keret egy részét sürgős beavatkozásokra fordítják, többek között a homorodszentpéteri unitárius templom tornyának megmentésére. Emellett a csíkdelnei Szent János római katolikus templom, a csíkszentmiklósi plébánia templom és a Kányád községhez tartozó Éger református templomának felújítása is halaszthatatlanná vált. Hargita megye tanácsának elnöke Bíró Barna Boton szerint ezeknél az épületeknél mielőbbi beavatkozásra van szükség a további állagromlás megelőzése érdekében. Lezárták a József Attila utcát a gépjárműforgalom előtt karbantartás miatt. A polgármesteri hivatal közleménye szerint az esővíz levezető rendszernél végeznek javításokat, ezért az utcába délig nem lehet behajtani. Befejeződött a labdarúgó szuperliga második fordulója, tegnap a két utolsó találkozót rendezték. A kolozsvári CFR kiütötte a hamar 10 emberre fogyatkozó voluntári együttesét, az eredmény 5-0 lett. Este játszották az FC Botosán Rapid meccset, amelyen a vendégek vezettek, de a házigazdák a végén 11-esből egyenlítettek. A találkozó 1-1-el ért véget. A következő fordulóban pénteken fél héttől az FK Csíkszereda az FC Árgyesnél játszik, a Sepsi OSK pedig vasárnap fél héttől Aradon a vajdahunyadi Corvinul ellen. Befejezte pályafutását a labdarúgó világbajnokság döntőjének játékvezetője. Slavko Vincic döntéséről a Szlovén Labdarúgó Szövetség számolt be. Vincic 2010-től volt a FIFA keret tagja, 2019-ben pedig a nemzetközi keret elitjébe került. Két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vett részt. Ma is változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra, napsütésre számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza

0: Pizza Track. Minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer. 0774 581 811. Friday Pizza Track. Ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

And Sophie és Fekete Füst, Black Smoke, 10 óra 18 perc van, ugye túl vagyunk tusványosan, és ott szóba került a csökkenő lakosság, mint a városokat, mint a megyéket érintett, főként a székelyföldieket. De hogy erre milyen megoldás lenne jó, hát arról már kevesebbet beszélnek. Nyilván egy olyan kérdés, amely meglehetősen komplex, és orvosolni nem lesz könnyű. Mint csinálhatnak olyan programot, hogy Székelyföld, Hargita megye, hazavár, Erdély hazavár, mert mind várhat, ugyanis készült egy felmérés, amely szerint hát nem sokan igyekeznek vissza haza. Sőt, 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Konkrétan a felmérés arra mutat rá, hogy 10-ből 6 külföldön élő állampolgár, 61%-ot jelent, fektetett már be valamilyen formában ebben az országban, legyen szó a családanyagi támogatásáról, vagy ingatlan vásárlásról, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne, derül ki egy tegnap közzétett közvéleménykutatásból. Hát ez a valóság, ezzel kéne felvenni a harcot. Na, kiindul csatába.

Az örökké megújuló Kylie Minogue és 2023-as slágere Padam Padam. 10 óra múlt 29 perccel a mai napon Rick Wright-ra, a Pink Floyd együttes billentyűsére emlékszünk, hiszen 1943-ban született ezen a napon. Bár nem volt olyan termékei zeneszerző, mint zenésztársai Roger Waters és David Gilmour, Wright billentyű játékával nagyban hozzájárult a Pink Floyd sikeréhez. A Pink Floyd korai éveiben pszichedelikus hangzású billentyűs hangszerekre épülő zenei világa meghatározta az együttes különleges egyedi hangzását. Wright gyakran énekelt háttérénekesként a Floyd albumokon, vezető énekesként ritkán hallható, mondjuk eme ritkaságok közé tartozik a Time és az Echoes. Rick Wright ma már nem ünnepelheti meg születésnapját, hiszen meglehetősen fiatalon, mindössze 65 évesen 2008. szeptemberében elhunyt. Szerencsére úgy ment el, hogy a dalait itt hagyta, és ha már szóba került az a dal, amelyben ő énekel, akkor hallgassuk meg az Idő, azaz a Time című dalt. Ha nem tévedek, ez a Dark Side of the Moon az egyik, ha nem a legsikeresebb Pink Floyd albumon található, a Hold sötét oldala. Ami fura kifejezés, mert nem létezik olyan, hogy sötét oldal. Mármint olyan, hogy az egyik oldala mindig sötét, azt soha nem süti a nap, hiszen jó, oké, a Hold titokzatos égitest, és nem azért, mintha a csillagászok ne tudnának róla eleget, hanem azért, mert a Hold legkülönbözőbb fényviszonyok között sokszor az égbolt egészen eltérő részein bukkan fel, egészen eltérő formákban, néha óriási vöröslő korong, máskor csak olyan lehelet finom sarló, és az emberek fantáziáját mindig magával ragadta ez a változó megjelenésű, és mégis szürreálisan állandó égitest jelenléte. Ugyanakkor nincs olyan, hogy Hold sötét oldala, csak mi gondoljuk annak, mert hogy mindig ugyanazt a féltekét fordítja felénk, és mi soha nem látjuk a másik oldalt. A nap viszont igen, néha azt is süti, ha látjuk, ha nem. Időkérdése. És akkor jön az Idő című dal, Pink Floyd.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 07 45

0: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Reklámot hallottak.

Stromae és a TikTok verzió, fölött épp sikeres 2025-ös kiadású Papa Ute. 9 perc választ el 11 órától. Felhőséggel kezdtük, napsütéssel végezzük. Gondolom, hogy több felhőség nem lesz az e-heti Vekkerben, de erről majd csak holnap reggel 6 órakor tudok többet mondani, akkor találkozunk legközelebb. Addig is Szász Csaba, köszöni a figyelmet, további kellemes napot. Holnapig a legjobbakat, ciao.

0: Sztrájkol az egészségügy, lezárták a József Attila utcát, győzött a kolozsvári CFR. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Megkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben, országszerte több mint 500 kórházban, jelenleg csak a sürgősségi és az alapvető betegellátást biztosítják. A Sanitas Szakszervezeti Szövetség határozatlan idejű munkabeszüntetést hirdetett a bértörvény ellen tiltakozva. A szervezet szerint a tervezet továbbra is igazságtalan különbségeket tesz az egészségügyi dolgozók egyes kategóriái között. A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a betegek nem maradnak a szükséges ellátás nélkül. A tiltakozás addig folytatódik, amíg a kormány nem kezdi újra az egyeztetéseket és nem módosítja a bértörvény tervezetét. Kihirdette műemlékvédelmi pályázatának eredményeit Hargita megye tanácsa. A beérkezett 26 pályázatból 25 részesült támogatásban, köztük egy székelykapu felújítása is. A megyei önkormányzat összesen 1,4 millió lejjel támogatja a munkákat. A rendelkezésre álló keret egy részét sürgős beavatkozásokra fordítják, többek között a homorodszentpéteri unitárius templom tornyának megmentésére. Emellett a csíkdelnei Szent János római katolikus templom, a csíkszentmiklósi plébánia templom és a Kányád községhez tartozó Éger református templomának felújítása is halaszthatatlanná vált. Hargita megye tanácsának elnöke Bíró Barna Boton szerint ezeknél az épületeknél mielőbbi beavatkozásra van szükség a további állagromlás megelőzése érdekében. Lezárták a József Attila utcát a gépjárműforgalom előtt karbantartás miatt. A polgármesteri hivatal közleménye szerint az esővízlevezető rendszernél végeznek javításokat, ezért az utcába délig nem lehet behajtani. Befejeződött a labdarúgó Szuperliga második fordulója, tegnap a két utolsó találkozót rendezték. A kolozsvári CFR kiütötte a hamar 10 emberre fogyatkozó voluntári együttesét, az eredmény 5-0 lett. Este játszották az FC Botosán Rapid meccset, amelyen a vendégek vezettek, de a házigazdák a végén 11-esből egyenlítettek. A találkozó 1-1-jel ért véget. A következő fordulóban pénteken 6:30-tól az FK Csíkszereda az FC Árzsesnél játszik, a Sepsi OSK pedig vasárnap 6:30-tól Aradon a vajdahunyadi Corvinul ellen. Befejezte pályafutását a labdarúgó világbajnokság döntőjének játékvezetője. Slavko Vincic döntéséről a Szlovén Labdarúgó Szövetség számolt be. Vincic 2010-től volt a FIFA kerettagja, 2019-ben pedig a nemzetközi keret elitjébe került. Két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vett részt. Ma is változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra, napsütésre számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Régi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió. Star Rádió.

0: szerelem. I like music. Sztárreklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Sztrájkol az egészségügy, lezárták a József Attila utcát, győzött a kolozsvári CFR. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Megkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben, országszerte több mint 500 kórházban, jelenleg csak a sürgősségi és az alapvető betegellátást biztosítják. A Sanitas Szakszervezeti Szövetség határozatlan idejű munkabeszüntetést hirdetett a bértörvény ellen tiltakozva. A szervezet szerint a tervezet továbbra is igazságtalan különbségeket tesz az egészségügyi dolgozók egyes kategóriái között. A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a betegek nem maradnak a szükséges ellátás nélkül. A tiltakozás addig folytatódik, amíg a kormány nem kezdi újra az egyeztetéseket és nem módosítja a bértörvény tervezetét. Kihirdette műemlékvédelmi pályázatának eredményeit Hargita megye tanácsa. A beérkezett 26 pályázatból 25 részesült támogatásban, köztük egy székelykapu felújítása is. A megyei önkormányzat összesen 1,4 millió lejjel támogatja a munkákat. A rendelkezésre álló keret egy részét sürgős beavatkozásokra fordítják, többek között a homorodszentpéteri unitárius templom tornyának megmentésére. Emellett a csíkdelnei Szent János római katolikus templom, a csíkszentmiklósi plébánia templom és a Kányád községhez tartozó Éger református templomának felújítása is halaszthatatlanná vált. Hargita megye tanácsának elnöke Bíró Barna Boton szerint ezeknél az épületeknél mielőbbi beavatkozásra van szükség a további állagromlás megelőzése érdekében. Lezárták a József Attila utcát a gépjárműforgalom előtt karbantartás miatt. A polgármesteri hivatal közleménye szerint az esővíz levezető rendszernél végeznek javításokat, ezért az utcába délig nem lehet behajtani. Befejeződött a labdarúgó szuperliga második fordulója, tegnap a két utolsó találkozót rendezték. A kolozsvári CFR kiütötte a hamar 10 emberre fogyatkozó voluntári együttesét, az eredmény 5-0 lett. Este játszották az FC Botosán Rapid meccset, amelyen a vendégek vezettek, de a házigazdák a végén 11-esből egyenlítettek. A találkozó 1-1-jel ért véget. A következő fordulóban pénteken 6:30-tól az FK Csíkszereda az FC Árzsesnél játszik, a Sepsi OSK pedig vasárnap 6:30-tól Aradon a vajdahunyadi Corvinul ellen. Befejezte pályafutását a labdarúgó világbajnokság döntőjének játékvezetője. Slavko Vincic döntéséről a Szlovén Labdarúgó Szövetség számolt be. Vincic 2010-től volt a FIFA keret tagja, 2019-ben pedig a nemzetközi keret elitjébe került. Két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vett részt. Ma is változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra, napsütésre számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

Retrózunk majd, toplistás dalokat is hallgatunk. Olasz, angol, francia és persze magyar zenék is lesznek a következő 5 órában, úgyhogy tartsatok velem, töltsük együtt július 28-a délutánt is. Kedd van, piacnap van, rengetegen vannak és rengeteg friss zöldséget és gyümölcsöt lehet beszerezni, viszont óvatosan a közlekedéssel, azért torlódásra lehet számítani a közutakon, városon belül és kívül is, a mikrofonnál pedig Bedő Erika. Itt Feel So Good!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkben a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Le-

Fél egy után 2 perccel, hát mit mondjunk, most már úgy érezzük, hogy kezd megérkezni a nyár, kezd megérkezni a meleg, most már a mai naptól kezdve reméljük, hogy nem is lesz csapadék itt a térségben. Nagyon-nagyon sok eső volt, zápor, zivatar, úgyhogy aki azt várja, az nem panaszkodhat, mert az elmúlt időszakban, sőt az elmúlt hónapban csak arról szólt minden, hogy esik az eső. 24 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen, holnap 26 is lesz, csütörtökön már 29, és aztán péntektől belecsapunk a kánikulába, 32-33 foknál lennebb meg sem állunk, és a hőmérő higanyszála sem fog lennebb kúszni. Legközelebb augusztus 8-ára ígérnek esőt, de csak egy kis mennyiségűt. Hamarosan köszöntjük a névnaposokat. Nézzük, július 28-án kik ünnepelnek. Hú, Szabolcs névnap van. Gyönyörű szép magyar név, magyar eredetű. Szeretem a Szabolcs nevet, úgyhogy őket fogjuk köszönteni. Előtte itt van Majka, Lötfübegi, Gáspár Laci. Egyébként meg Majka jövő héten fog fellépni a SZIK Fesztiválon.

Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feladtad már? És esténként várod,

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió.

Szár délután a legnagyobb slágerek változatosan. Drága szabolcsok, hát Isten éltessen benneteket nagyon-nagyon sokáig. Sok Szabit ismerünk, sok Szabolcs van, él itt a térségben, Székelyudvarhelyen, udvarhelyszéken, Hargita megyében. Magyar eredetű ez a név. Mit írnak róla? Gyors felfogású, elemzően gondolkodó személyiség, és gyakran szenvednek önbizalom hiányban, ebből fakad a magány érzete és a félreértések sora. Értékelik az élet szépségét és annak minden minőségét is, belső késztetést éreznek arra, hogy valami módon az emberiség szolgálatára legyenek. Előfordul, hogy nehezen mondják ki, hogy mire gondolnak, és könnyebben fejezik ki magukat írásban, legfőképp, hogyha érzésekről van szó. Ennyire nem ismerem a szabolcsokat, valószínű, hogy ti inkább ismeritek, hogyha van Szabolcs nevezetű családtagotok, barátotok, rokonotok, hogy ilyen-e a személyisége, de végül is mindegy, az a lényeg, hogy ma névnapjuk van, és küldjük az összes dalt a Szár délutánban az ünnepelteknek, valamint a születésnaposoknak is. Akik július 28-án látták meg legelőször a napvilágot, Two Brothers on the Fourth, itt lesz a Dreams felvétel 1994-ből, egy örökzöld retrósláger még a híradó előtt.

0: Sztrájkol az egészségügy. Lezárták a József Attila utcát. Győzött a kolozsvári CFR. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Megkezdődött az általános sztrájk az egészségügyben. Országszerte több mint 500 kórházban, jelenleg csak a sürgősségi és az alapvető betegellátást biztosítják. A Szanitás Szakszervezeti Szövetség határozatlan idejű munkabeszüntetést hirdetett a bértörvény ellen tiltakozva. A szervezet szerint a tervezet továbbra is igazságtalan különbségeket tesz az egészségügyi dolgozók egyes kategóriái között. A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a betegek nem maradnak a szükséges ellátás nélkül. A tiltakozás addig folytatódik, amíg a kormány nem kezdi újra az egyeztetéseket és nem módosítja a bértörvény tervezetét. Kihirdette műemlékvédelmi pályázatának eredményeit Hargita megye tanácsa. A beérkezett 26 pályázatból 25 részesült támogatásban, köztük egy székelykapu felújítása is. A megyei önkormányzat összesen 1,4 millió lejjel támogatja a munkákat. A rendelkezésre álló keret egy részét sürgős beavatkozásokra fordítják, többek között a Homorod-Szentpéteri unitárius templom tornyának megmentésére. Emellett a csíkdelnei Szent János római katolikus templom, a Csík-Szent Miklósi plébánia templom és a Kányád községhez tartozó Ége református templomának felújítása is halaszthatatlanná vált. Hargita megye tanácsának elnöke Bíró Barna Boton szerint ezeknél az épületeknél mielőbbi beavatkozásra van szükség a további állagromlás megelőzése érdekében. Lezárták a József Attila utcát a gépjárműforgalom előtt karbantartás miatt. A polgármesteri hivatal közleménye szerint az esővíz levezető rendszernél végeznek javításokat, ezért az utcába délig nem lehet behajtani. Befejeződött a labdarúgó szuperliga második fordulója, tegnap a két utolsó találkozót rendezték. A kolozsvári CFR kiütötte a hamar 10 emberre fogyatkozó voluntári együttesét, az eredmény 5-0 lett. Este játszották az FC Botosán Rapid meccset, amelyen a vendégek vezettek, de a házigazdák a végén 11-esből egyenlítettek. A találkozó 1-1-jel ért véget. A következő fordulóban pénteken 6:30-tól az FK Csíkszereda az FC Árzsesnél játszik, a Sepsi OSK pedig vasárnap 6:30-tól Aradon a vajdahunyadi Corvinul ellen. Befejezte pályafutását a labdarúgó világbajnokság döntőjének játékvezetője. Slavko Vincic döntéséről a Szlovén Labdarúgó Szövetség számolt be. Vincic 2010-től volt a FIFA kerettagja, 2019-ben pedig a nemzetközi keret elitjébe került. Két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vett részt. Ma is változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, a déli és délutáni órákban tiszta égboltra, napsütésre számíthatunk. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Nem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

nagylányok nem sírnak, hát ez valóban így van, sőt még a nagy fiúk sem szabad, hogy sírjanak. Max akkor sírunk, hogyha olyan képeket látunk, mint amit a székelyudvarhelyi helyi rendőrség közzétett. Ez egy picit elszomorító történet, el is mondanám, hogy mit tettek közzé a Facebook oldalukon, hiszen a nyári vakáció idején azért rengeteg fiatal tölti idejét és az estéket a város közterületein, a parkjaiban és a lakó negyedeiben. Sőt, örül is mindenki annak, hogy a fiatalok közösségben tölthetik a szabadidejüket, ugyanakkor az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett az intézményhez az esti éjszakai hangoskodással, a közterületeken hátrahagyott szeméttel, valamint rongálásokkal kapcsolatban. A helyi rendőrség több alkalommal is intézkedett, hasonló esetekben figyelmeztetéseket és pénzbírságokat szabtak ki, valamint előfordult, hogy a helyszínen felszedették a hátrahagyott hulladékot azokkal, akik azt otthagyták. Nagyon helyes. És most felhívják a figyelmet arra, hogy a csendháborítás és a szemetelés pénzbírsággal büntethető, a rongálás azonban már ennél jóval súlyosabb cselekmény, a hatályos jogszabályok értelmében ugyanis bűncselekménynek minősül, amely büntető eljárást vonhat maga után. Szóval mindezek fényében tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a kellemetlenségek és a pénzbírságok elkerülése érdekében tartsák tiszteletben a közösségi együttélés szabályait, vigyázzanak a környezetükre, és legyenek tisztelettel a pihenni vágyókra is. Az esti órákban sokan pihenni szeretnének, ezért kéri a helyi rendőrség, hogy kerüljétek a hangoskodást, és mindig hagyjátok magatok után tisztán a közterületeket, vigyázzatok közös értékeitekre, becsüljétek meg őket, hogy még sokáig szolgálhassák a közösséget. És kérik a szülőket is, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a közösségi együttélés szabályairól és a felelős magatartás fontosságáról is, hiszen egy rövid beszélgetés azért sok kellemetlenséget előzhet meg. Én a fényképeken, amit látok, ugye a parkmenti közterületek, a küküllő parton lévő padok, székek, hát nagyon-nagyon meg vannak rongálva, és valószínű, hogy nyilván ezeket nem a 80 éves nénikék tették, vagy csinálták, akik ott pihengetnek, hanem azok a fiatalok, akik ott élik a közösségi életüket, szóval megkérünk szépen minden fiatal diákot, gyereket, hogy vigyázzanak ezekre a padokra, székekre, és vigyázzanak ezekre a közterületekre, na meg nyilván a szülőknek is üzenjük, hogy nem árt tényleg, hogyha ráveszik arra, hogy viselkedjenek normálisan így. Délután, este, vagy akár a nap 24 órájában mindenre ráveszel. Hát ez a dal pont nekik szól.

Táncolj, bébe! Hát lehet táncolni, kedd délután is akár. De főleg az a mennyasszony fog táncolni, akinek felejthetetlen lánykérése volt. És hogyha már a helyi rendőrökről beszéltünk, akkor beszéljünk a Brassó megyei csendőrségről is, mert a Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint a forgatókönyv a fiatal pár megszokott sétájával kezdődött, amelyet egy csendőr járőr feltűnése szakított meg. Nyilván ez egy megrendezett razzia volt. Az egyenruhások eljátszották, hogy egy gyanús táskát vizsgálnak át, és igazoltatják őket. A pillanat, amely eredetileg kellemetlen helyzetnek tűnt, végül hatalmas meglepetésbe csapott át Alina a hölgy számára, amikor párja Manu megkérte a kezét. Hát ez volt a forgatókönyve annak a lánykérésnek, amelyet egy fiatal ember élete egyik legfontosabb napjára álmodott meg, és amelynek végkifejlete egy érzelemmel teli hangon kimondott. Igen lett. A Brassó megyei csendőrök erről számoltak be, tehát felejthetetlen pillanattá vált a razzia két fiatal számára Brassó bolgárszegi város részében, úgyhogy a csendőrök segítségével egy megrendezett razziát szervezett meg egy állítólagos gyanús csomag miatt, és amikor Alina már az igazoltatásra készült, akkor a srác, a partnere letérdelt és megkérte a kezét. Milyen szép és milyen felejthetetlen, úgyhogy ha valaki ezen gondolkodott, hogy hogyan kérje meg a párjának a kezét most nyáron, akkor lehet beszélni a helyi rendőrökkel, szerintem ők is benne lennének egy ilyen megrendezett ellenőrzésen. Funhouse, itt van Pink.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

Nati Natasha Gabri Ponte és Jean-Paul felvétele után francia dal következik, a Voyage Voyage. Hát nagyon jó útítás tud lenni ez a zene, hogyha vezettek, hogyha úton vagytok, ha kirándultok, hiszen alapból az utazásról szól ez a dal, és hogyha már francia dal, akkor mindenképp egy friss hír, ha bár nem nagy meglepetés, de hát tudjuk mindannyian, Zidane lett a francia válogatott új szövetségi kapitánya, megtörtént a hivatalos bejelentés, esetleg még néhány részletet lehet, hogy hozok a következő órában ezzel kapcsolatban. Emlékszem Zidánra, amikor még focizott, én nagyon-nagyon szerettem kicsikoromban. Hát itt van két Ryan és a Voyage Voyage. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek mára is!

0: Figyelmeztet a helyi rendőrség. Sztrájk van a kórházakban. Újabb érmeket szereztek a góbik. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Zajlik az általános sztrájk az egészségügyben, ez az elmúlt 10 év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. Az általános sztrájk megindításáig hetek, hónapok óta tartó figyelmeztető és japán sztrájkok után jutott el az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozó érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. A Hargita megyei kórházakban dolgozó szakszervezetisek részt vesznek az általános sztrájkban, de ez a betegellátást sem a kórházakban, sem a járóbeteg szakrendelők épületeiben nem befolyásolja. Romániai polgárok százezrei számíthatnak adókivetési határozatra a külföldön szerzett, be nem vallott jövedelmeik miatt. Az adóhivatal az Európai Unió több tagállamától, köztük Spanyolországtól kapott adatokat a 2021 és 2024 között szerzett jövedelmekről. Azok, akik ezeket az összegeket nem vallották be Romániában, a következő hónapokban értesítést kaphatnak az ANAF-tól. Az adókivetési határozatokat várhatóan októberig postázzák ki. A nyári vakáció idején elkövetett rongálásokra hívja fel a figyelmet a helyi rendőrség. Az elmúlt hetekben több bejelentés is érkezett az intézményhez, az esti éjszakai hangoskodással, a közterületeken hátrahagyott szeméttel, valamint a rongálásokkal kapcsolatban. A helyi rendőrök több alkalommal is intézkedtek, figyelmeztetéseket és pénzbírságokat szabtak ki. A csendháborítás és a szemetelés pénzbírsággal büntethető, a rongálás azonban bűncselekménynek minősül, amely büntető eljárást vonhat maga után. A helyi rendőrség közleményében arra kér mindenkit, hogy a kellemetlenségek és a pénzbírságok elkerülése érdekében tartsák tiszteletben a közösségi együttélés szabályait, vigyázzanak környezetükre és legyenek tekintettel a pihenni vágyókra is. Két arany és két ezüstérmet szereztek a felvidéki Eperjesen a Go Big Techball Team tagjai. A székelyudvarhelyi csapat az összes felnőtt kategóriában döntőbe jutott a Challenger Techball League eperjesi tornáján. A férfi páros döntőjében György Ákapor és Marek Pokváb 2-0-ra győzte le a szerb Nikola Mitro és a lengyel Stefan Orlovski alkotta párost. Vegyes párosban a György Ákapor Barabási Kinga és a Marek Pokváb Ács Krisztina kettős házi döntője volt, utóbbi páros nyert. Női párosban Barabási Kinga és magyarországi partnere Dezsényi Zsófia ezüstérmet nyertek. A góbék augusztus 15-én Szarajevóban, a hónap végén pedig Lisszabonban állnak asztalhoz. Zinedine Zidane lett a francia szövetségi kapitány. A francia labdarúgó szövetség közleménye szerint az egykori aranylabdás a következő világbajnokság végéig 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá. Zidane szerződése augusztus 1-jével lép érvénybe, az új kapitány szeptember elején mutatja be a stábját. A korábbi kapitány a 2018-ban a világbajnokságot a válogatottal megnyerő, 4 évvel ezelőtt ezüstérmet szerző Didier Deschamps már tavaly bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság után távozik a szövetségi kapitányi posztról. Zidane 5 évvel ezelőtt edzősködött utoljára, akkor a Real Madrid szakvezetője volt. Változékony idő lesz délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és...

0: 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Nem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafog.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. A Sztár délután harmadik órájába léptünk, és 22 fokot mutatnak a hőmérők. Jelenleg Székelyudvarhelyen már ki is adták a 4 hetes előrejelzést, tehát jön a kánikula, kevés lesz a csapadék. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közzétett előrejelzéséből ez derül ki, tehát ezen a héten augusztus 3-áig az északi, középső, délnyugati, különösen pedig a nyugati és északnyugati országrészekben az ilyenkor megszokottnál melegebb idő várható. Aztán az ország délkeleti részében ezzel szemben a hőmérséklet kissé az átlag alatt alakulhat. A csapadék országszerte pedig elmarad a sok évi átlagtól, leginkább a hegyvidéki térségekben lesz, de szerintem hát az átlagnál több csapadék hullott júliusban, úgyhogy nem panaszkodunk. Aztán augusztus 3-a és 10-e között az ország legnagyobb részén továbbra is az átlagosnál melegebb időre kell számítani, a legjelentősebb pozitív hőmérsékleti eltéréssel a nyugati régiókban. És hát a harmadik héten, augusztus közepén, 10-e és 17-e között a levegő közép hőmérséklete a legtöbb régióban várhatóan meghaladja majd a sok évi átlagot, elsősorban az ország nyugati és északnyugati részén. És hát az előttünk álló 4 hetes időszak végén, vagyis már augusztus 17 és 24-e között az előrejelzés szerint az ország nagy részén továbbra is a szokásosnál melegebb idő várható, különösen a nyugati régiókban. És a csapadék mennyisége ekkor már várhatóan közele lesz a sok évi átlaghoz országszerte, vagyis forró, meleg, augusztus jósolnak a meteorológusok, szerintem annyira meleg lesz, hogy az majd kárpótolni fogja a júliusi meleg napokat. Reméljük, hogy ez így lesz, és

Az egyik legnyáriasabb felvétele Rúzsa Magdinak a légzés, hát imádom ezt a nyári dalt. Július 28-át írunk, épp láttam Dávid Endre alpolgármester közzétett egy bejegyzést, egy kis videót, hogy kezdődnek az útkarbantartási munkálatok, most folynak a kijelölések, a munkálatok pedig ma este már indulnak is, és hogy meg szeretnék kérdezni a véleményét a városlakóknak, hogy te hogy látod, melyik útkarbantartási munkálatokat lehetne éjszaka elvégezni? Mert hogy most elmondanám, hogy mit is mond a videójában. Azt mondja Endre, idén az útkarbantartási munkálatok egy részét éjszaka fogjuk elvégezni. Este pedig marunk, reggel és napközben pedig aszfaltozunk. Aztán jelenleg is folynak egyébként ugye a kijelölések. Fontos kérdés, hogy ön szerint ezeket a munkálatokat éjszakára kell-e időzíteni. Megvan az előnye és a hátránya is nyilván ennek. Meg kell írni kommentbe, hogy lehessen beszélni erről a témáról. Na, kíváncsi vagyok, hogy milyen kommentek fognak érkezni. Gyorsan megnézem, de még hozzászólás nem érkezett. Székelyudvarhely városa is közzétette ezt a videót. Úgyhogy, ha bárkinek bármilyen véleménye van ezzel az éjszakai munkálatokkal kapcsolatban, akkor jelezzen kommentben, és mondja el a véleményét, mert eddig mindig az volt a baj, hogy éjszaka semmit sem csinálnak, mert minden csak napközben végeznek el, és ezzel is hátráltatják a forgalmat. Hát akkor most el kell mondani a véleményt, ki kell nyilvánítani hozzászólásban, és hát a figyelembe is fogják venni. Én pedig figyelembe veszem, hogy délután van, nyár van, július van. Oliver Heldens felvételével megyünk tovább. Itt lesz Last Frequencies, Dr. Béres és Radics Gigi is énekel.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Pizza?
3: Ham.
2: Burger?
3: Ham.
2: Napi menü?
3: Ham.
2: Girosz?
3: Ham.
2: Éhes vagy?
3: Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Reklámot hallotta.
8: Sztár Rádió és a legnagyobb slágerek változatosan érkezik a Tűzvarázsló Király Viktor előadásában. Hát sajnos a romániai tűzoltók és a francia tűzoltók nem tüzet varázsolnak, hanem épp azon dolgoznak és azzal küzdenek, hogy eloltsák az erdőtüzeket Dél-Franciaországban. A Franciaországban szolgálatot teljesítő romániai egység küldetését is a francia hatóságok kérésére további 2 héttel hosszabbították meg, a jelenlegi csapatot pedig hamarosan egy új tűzoltó egység fogja váltani. A francia hatóságok tehát az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül kérték a romániai segítségnyújtás meghosszabbítását, és jóvá is hagyták a küldetés további 2 héttel való ottlétét. A misszió a jelenleg Franciaországban tartózkodó tűzoltók leváltásával folytatódik, egy új egység veszi át a feladatokat a tűzvészek által érintett térségekben. Hát nem lehet könnyű sorsuk a tűzoltóknak ott most. Ahogy elnézem a fényképeket, még meg is sajnálom őket. A romániai tűzoltók meg amúgy is az elmúlt napokban már egy tűzfészkek felszámolásán, valamint a már leégett területek folyamatos megfigyelésén dolgozott. A beavatkozások célja az újbóli fellángolások megelőzése és a lángok tovább terjedésének a megakadályozása volt. Az egységek több kisebb tűzfészket is eloltottak még azelőtt, hogy azok tovább nagyobb területekre terjedhettek volna, és egy másik beavatkozási övezetben ugyanakkor jelentősebb tűz ütött ki, amelynek megfékezéséhez a francia hatóságok földi egységeket és légi járműveket is mozgósítottak. Mi lehet ott Franciaországban? És nem csak, tehát rengeteg erdőtűz van, mert hatalmas a hőség Nyugat-Európában. A lángokat mintegy 5 órás küzdelem után sikerült körülhatárolni, majd eloltani, és a romániai tűzoltók 2 műszakban dolgoznak, hogy folyamatosan készen álljanak a helyszíni beavatkozásra. A műveleti bázison egy víz utánpótlási pontot is kialakítottak, amely a román tűzoltó autók mellett a francia egységek járműveit is ellátja. A tűzoltók amúgy a francia hatóságok irányítása alatt a nemzetközi csapatokkal együtt folytatják a munkájukat, akiknek mi kitartást kívánunk, és hát reméljük, hogy hamarosan tényleg az lesz, hogy nem kell erdőtüzeket oltsanak, és nem lesz ilyen probléma Dél-Európában, Dél-Franciaországban. Mert egy beszámoló szerint Franciaországban és Spanyolországban már több mint 370 ezer embert kellett biztonságos helyre menekíteni a tüzek miatt. Bordeaux közelében több ezer tűzoltóautó dolgozik, miközben Spanyolországban is jelentős erőket mozgósítottak az erdőtüzek elleni védekezésre. Nem lehet könnyű. Hát nálunk biztos, hogy nem lesz erdőtűz, ha bár soha ne szóljuk el magunkat, de olyan meleg és kánikula nem fenyeget bennünket.
9: Doctor Beres.
10: My name is Victor. You can take a picture.

0: Figyelmeztet a helyi rendőrség, sztrájk van a kórházakban, újabb érmeket szereztek a góbik. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Zajlik az általános sztrájk az egészségügyben, ez az elmúlt 10 év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. Az általános sztrájk megindításáig hetek, hónapok óta tartó figyelmeztető és japán sztrájkok után jutott el az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozó érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. A Hargita megyei kórházakban dolgozó szakszervezetisek részt vesznek az általános sztrájkban, de ez a betegellátást sem a kórházakban, sem a járóbeteg szakrendelők épületeiben nem befolyásolja. Romániai polgárok százezrei számíthatnak adókivetési határozatra a külföldön szerzett, be nem vallott jövedelmeik miatt. Az adóhivatal az Európai Unió több tagállamától, köztük Spanyolországtól kapott adatokat a 2021 és 24 között szerzett jövedelmekről. Azok, akik ezeket az összegeket nem vallották be Romániában, a következő hónapokban értesítést kaphatnak az ANAF-tól. Az adókivetési határozatokat várhatóan októberig postázzák ki. A nyári vakáció idején elkövetett rongálásokra hívja fel a figyelmet a helyi rendőrség. Az elmúlt hetekben több bejelentés is érkezett az intézményhez, az esti éjszakai hangoskodással, a közterületeken hátrahagyott szeméttel, valamint a rongálásokkal kapcsolatban. A helyi rendőrök több alkalommal is intézkedtek, figyelmeztetéseket és pénzbírságokat szabtak ki. A csendháborítás és a szemetelés pénzbírsággal büntethető, a rongálás azonban bűncselekménynek minősül, amely büntető eljárást vonhat maga után. A helyi rendőrség közleményében arra kér mindenkit, hogy a kellemetlenségek és a pénzbírságok elkerülése érdekében tartsák tiszteletben a közösségi együttélés szabályait, vigyázzanak környezetükre és legyenek tekintettel a pihenni vágyókra is. Két arany és két ezüstérmet szereztek a felvidéki Eperjesen a Góbék Techball Team tagjai. A székelyudvarhelyi csapat az összes felnőtt kategóriában döntőbe jutott a Challenger Techball League eperjesi tornáján. A férfi páros döntőjében György Ákapor és Marek Pokváb 2-0-ra győzte le a szerb Nikola Mitro és a lengyel Stefan Orlovski alkotta párost. Vegyes párosban a György Ákapor Barabási Kinga és a Marek Pokváb Ács Krisztina kettős házi döntője volt, utóbbi páros nyert. Női párosban Barabási Kinga és magyarországi partnere Dezsényi Zsófia ezüstérmet nyertek. A góbék augusztus 15-én Szarajevóban, a hónap végén pedig Lisszabonban állnak asztalhoz. Zinedine Zidane lett a francia szövetségi kapitány. A francia labdarúgó szövetség közleménye szerint az egykori aranylabdás a következő világbajnokság végéig, 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá. Zidane szerződése augusztus 1-jével lép érvénybe, az új kapitány szeptember elején mutatja be a stábját. A korábbi kapitány a 2018-ban a világbajnokságot a válogatottal megnyerő, 4 évvel ezelőtt ezüstérmet szerző Didier Deschamps már tavaly bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság után távozik a szövetségi kapitányi posztról. Zidane 5 évvel ezelőtt edzősködött utoljára, akkor a Real Madrid szakvezetője volt. Változékony idő lesz délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautóprogram keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: Az biztos, hogy a könyvolvasásnak jótékony hatásai vannak, viszont elolvashatjátok a részletes programot a Csíkszeredai Városnapokról, hiszen közzétették immár a szervezők. Tűzi játék nélkül, de idén is meg annyi programmal érkezik ezen a hétvégén a Csíkszeredai Városnapok. 6 helyszínen és rengeteg programmal várják az érdeklődőket július 30-a és augusztus 2-a között. A rendezvény sorozat pedig ezen a hétvégén lesz megszervezve, a programokat pedig a mai sajtótájékoztatón ismertette a városvezetés. Azt mondta Korodi Attila polgármester, hogy az idei esemény sorozat összeállításakor arra törekedtek, hogy a helyi értékek kerüljenek előtérbe, miközben a programok igazodnak a jelenlegi gazdasági környezethez is. Idén olyan városnapokat szerettek volna szervezni, amelyekben az öröm, az alázat és a szerénység egyszerre van jelen, és hát a legtöbb eseményt helyi közösségek, egyesületek, kulturális és sport életük szereplői fogják megvalósítani. Csütörtökön kezdődik tehát. A Facebook oldalon minden részletet el tudtok olvasni egyébként. Többféle helyszín van, Stadion utcai Műgyepes pálya, Nagy Imre galéria, Csíki mozi, Szent Ágoston templom. Itt lesznek a csütörtöki helyszínek. Pénteken ott a promenád, ahol kézműves vásár lesz, a központi park, ahol lesz ilyen Beats in the Park rendezvény. Aztán Kapocs terasz, ez a színház melletti kis park, ott is lesznek előadások, lesz borudvar, a Csíki moziban lesznek vetítések, és hát a Mikóvár is beszáll, mint helyszín, ahol lesznek jazz standerek három hangra, lesz mozaik, a Tudat történetei táncszínház produkció, és hát van a nagy színpad a Szabadság téren majd, ahol DJ-k és fellépők fogják színesíteni a hangulatot a legvagányabb zenékkel. Na meg azt sem lehet elfelejteni, hogy lesz pénteken buli is az Ólom Madárban. Szombaton pedig a Mikóvár, a promenád, a városi teniszpálya, aztán a központi park rengeteg eseménynek és programnak ad otthont, de ugyanúgy a Kapocs terasz, a Zengőtér, a Csíki mozi és a Mikóvár is beszáll majd esténként, valamint a nagy színpadon szombaton a Naked zenekar, a This is Us, vagyis a Slágerebje és a Magyar Banda fog fellépni, mint koncert. Vasárnapra is rengeteg program esemény látható.

A kínálatban és a nagy színpadon pedig este ott lesz az Abba Revival, a No Sugar és az Ocho Macho, tehát vasárnap este 9:30 kezdődik az utolsó koncert, úgyhogy lesz bőven amit csinálni Csíkszeredában ezen a hétvégén. Én ajánlom mindenkinek, egy hónappal ezelőtt itt volt Városnapok, most pedig átmegyünk a szomszédba.

Wiz Khalifa és Black Bear. Felvételének a címe az, hogy Cheers. Na, egészségedre, itt vannak a Cheers nyári borestek. Ezen a hétvégén, tehát Székelyudvarhelyen lesznek jó beszélgetések, boldog kocintások, közös nevetések, és azok a pillanatok, amelyektől maradandó emlékek születnek így a nyár folyamán. Ismét eltelt két hét, ugye két hetente szervezik meg ezeket a nyári boresteket itt Székelyudvarhelyen, és hát elérkeztünk a második hétvégéhez, július 31-én pénteken és augusztus 1-én szombaton ismét lesznek bor estek itt a városban, mégpedig a sétatéren, a városi parkban látogatható majd a borudvar. És pénteken Mr. Mo hozza a legjobb zenéket és a hamisítatlan nyári hangulatot, szombaton pedig augusztus 1-én a legfinomabb borok és a népzene találkozásából születik majd egy igazán különleges este, ugyanis a Huzavona zenekar egész estés koncertje felejthetetlen hangulatot ígér majd. És hát két hét múlva pedig ismét lesznek borestek, borudvarok, mert hogy ez most már hagyományá válik ebben a szezonban, két hetente megszervezve. Augusztus 1-e azt mondja, hogy akkor a következő csírszes hétvége az augusztus 14-e? Igen. Augusztus 14 és 15, ha jól tudom pontosan. Aztán majd azután augusztus legutolsó hétvégén lesz, hogyha jól számolom, 28-án és 29-én. A két borest között pedig lesz a Sziculusz Fesztivál Székelyudvarhelyen, úgyhogy úgymond augusztusban szinte minden hétvégén élet lesz a városi parkban. Kicsiknek és nagyoknak is egyaránt érdemes lesz ellátogatni ezeken a hosszú füllet nyári esteken, és reméljük, hogy füllet nyári est lesz, mert nem szeretnénk fázni a Küküllő partján. Érkeznek a jó dalok, 2021-es Calvin Harris feldolgozás.

Micsoda német dalt hallgatunk. Ha. 2000-es évekből jó leső érzés, már hallgattunk francia dalt, angol dalt, olasz dalt is szoktunk hallgatni, nyilván a magyarok is itt vannak a listán, és hát német felvétel az eléggé ritka, mint a fehér holló itt a Sztár Rádió listáján, de most egy mégis előkerült. Na jó, kijavítanám a csirszes, borestes dátumokat, ami Székelyudvarhelyen lesz, vagyis. Tehát ezen a hétvégén lesznek ismét borestek a Városi Parkban, július 31-én és augusztus 1-én, tehát ez biztos, ezt már elmondtam. Aztán két hét múlva, augusztus 14-én és 15-én lesz a harmadik Cheers, akkor ez a harmadik Cheers az ott lesz a csillagvizsgálónál, nem a Városi Parkban, az egy különleges helyszín lesz. Utána pedig augusztus 23-án hétvégén akkor nem lesz Cheers, mert hogy a Sziculusz Fesztivált szervezi meg az újját, úgyhogy nagyon nagy élet lesz ott a Városi Parkban és a Városi Strandon egyaránt. Azt követő hétvégén, 28-29-én pedig szintén nem lesz Cheers, mert hogy akkor lesznek a szenes napok, és valószínű, hogy nagyon sokan fognak a kalondatetőn csápolni, tombolni, koncertezni, bulizni, úgyhogy a Cheers negyedik alkalommal az csak szeptemberben lesz megszervezve, mégpedig a dátum az úgy van, hogy szeptember 11 és 12. Még egy kis levezető, mielőtt kezdődik az iskola, és a diákokkal, a pedagógusokkal, a szülőkkel együtt találkozni a Városháza udvarán, mert hogy a negyedik Cheers az a Városháza udvarán lesz megszervezve. A szenes napos hétvége után, ha jól tudom, akkor lesz az erdélyi táncház találkozó szeptember első hétvégéje, úgyhogy nagyon, de nagyon sok minden lesz. Idén is a Városi Parkban Székelyudvarhely fog tombolni, Székelyudvarhely pedig nyári hangulatban, nyári lázban fog égni egész augusztusban, sőt még szeptemberben is. Nem fogjuk akarni elengedni a nyarat, hiszen most van itt, itt van a nyár. Egy igazi nyárias sláger következik, és strandos, alig várjuk, hogy már a strandon is ezt hallgassuk, és valóban strandon legyünk, annyira meleg.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: hangulat és stílus. Nálunk kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: Nálunk nincs vakáció, viszont nektek még lehet vakációtok. Aki pedig nem vakációzik és nem szabadságol, és természetesen azokon a hétvégéken, amikor csirsz van udvarhelyen itthon tartózkodik, akkor ajánlom figyelmükbe azt a programot. Egyébként meg az árusok jelentkezését is várják a harmadik hétvégére, ami augusztus 14-én és 15-én lesz. Felhívás is közzé van téve az udvarhely.ro weboldalon, mert hogy a csirsz célja, hogy minőségi borokkal, valamint az ezekhez kiválóan illeszkedő pizza kínálattal gazdagítsa a nyári közösségi élményeket, egy különleges, emlékezetes élményt kínálva a látogatóknak. A csillagvizsgáló előtti tér lesz a harmadik hétvégének a helyszíne, és lesznek különböző feltételek. A csirsz esemény helyszínén azon gazdasági szereplők vehetnek részt, akik jogszerűen működnek és rendelkeznek a szükséges engedélyekkel. Emellett vannak elfogadott tevékenységek is, vagyis borászati termékek bemutatása és értékesítése, egyéb kézműves alkoholos italok kínálata, valamint pizza. Hát a pizza és a bor így együtt jó kombó ezeken a hétvégéken. Összesen 4 boros és 1 pizzás helyet fognak meghirdetni a harmadik hétvégére is. A jelentkezési határidő pedig augusztus 3-a, 12 óra. A dokumentációt amúgy a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal iktatójában kell majd benyújtani a határidőig zárt borítékban. A részvételi díjról, a kötelező dokumentumokról, az elbírálás módjáról és a fontos időpontokról, valamint további információkról nyugodtan olvashattok az udvarhely.ro weboldalon, mert minden részletet megtaláltok. Elton John érkezik még a hírek előtt, itt lesz Desperado és a Pussycat Dolls felvételét is meghallgatjuk, hogyha belefér, hanem azzal indítjuk a Sztár délután utolsó óráját.

0: Figyelmeztet a helyi rendőrség, sztrájk van a kórházakban, újabb érmeket szereztek a góbik. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Zajlik az általános sztrájk az egészségügyben, ez az elmúlt 10 év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. Az általános sztrájk megindításáig hetek, hónapok óta tartó figyelmeztető és japán sztrájkok után jutott el az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozó érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. A Hargita megyei kórházakban dolgozó szakszervezetisek részt vesznek az általános sztrájkban, de ez a betegellátást sem a kórházakban, sem a járóbeteg szakrendelők épületeiben nem befolyásolja. Romániai polgárok százezrei számíthatnak adókivetési határozatra a külföldön szerzett, be nem vallott jövedelmeik miatt. Az adóhivatal az Európai Unió több tagállamától, köztük Spanyolországtól kapott adatokat a 2021 és 24 között szerzett jövedelmekről. Azok, akik ezeket az összegeket nem vallották be Romániában, a következő hónapokban értesítést kaphatnak az ANAF-tól. Az adókivetési határozatokat várhatóan októberig postázzák ki. A nyári vakáció idején elkövetett rongálásokra hívja fel a figyelmet a helyi rendőrség. Az elmúlt hetekben több bejelentés is érkezett az intézményhez, az esti éjszakai hangoskodással, a közterületeken hátrahagyott szeméttel, valamint a rongálásokkal kapcsolatban. A helyi rendőrök több alkalommal is intézkedtek, figyelmeztetéseket és pénzbírságokat szabtak ki. A csendháborítás és a szemetelés pénzbírsággal büntethető, a rongálás azonban bűncselekménynek minősül, amely büntető eljárást vonhat maga után. A helyi rendőrség közleményében arra kér mindenkit, hogy a kellemetlenségek és a pénzbírságok elkerülése érdekében tartsák tiszteletben a közösségi együttélés szabályait, vigyázzanak környezetükre és legyenek tekintettel a pihenni vágyókra is. Két arany és két ezüstérmet szereztek a felvidéki Eperjesen a Góbik Techball Team tagjai. A székelyudvarhelyi csapat az összes felnőtt kategóriában döntőbe jutott a Challenger Techball League eperjesi tornáján. A férfi páros döntőjében György Ákapor és Marek Pokváb 2-0-ra győzte le a szerb Nikola Mitro és a lengyel Stefan Orlovski alkotta párost. Vegyes párosban a György Ákapor Barabási Kinga és a Marek Pokváb Ács Krisztina kettős házi döntője volt, utóbbi páros nyert. Női párosban Barabási Kinga és magyarországi partnere Dezsényi Zsófia ezüstérmet nyertek. A góbék augusztus 15-én Szarajevóban, a hónap végén pedig Lisszabonban állnak asztalhoz. Zinedine Zidane lett a francia szövetségi kapitány. A francia labdarúgó szövetség közleménye szerint az egykori aranylabdás a következő világbajnokság végéig, 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá. Zidane szerződése augusztus 1-jével lép érvénybe, az új kapitány szeptember elején mutatja be a stábját. A korábbi kapitány a 2018-ban a világbajnokságot a válogatottal megnyerő, 4 évvel ezelőtt ezüstérmet szerző Didier Deschamps már tavaly bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság után távozik a szövetségi kapitányi posztról. Zidane 5 évvel ezelőtt edzősködött utoljára, akkor a Real Madrid szakvezetője volt. Változékony idő lesz délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 baniért a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscomra 1,49 baniért 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színuszholc lazúr egy nagyon korszakos

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztárrádió
4: és a Sztár délután utolsó órája, hiszen 16 óra 14 perc jelenleg. Közlekedési infót, hogyha tudtok hamar írni, akkor 0757 575171 az SMS számunk, vagy a Sztárrádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek kedd délutánra hazafele, hiszen most már 4-5 óra magasságában, ha végeztetek a munkával, akkor általában hazafele tartotok autóval. Apropó cégek, apropó munka, épp olvastam ma, hogy aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni, pedig azt gondoltam, hogy mindenki főnök szeretne lenni, de egyre kevesebben törekednek a vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartják fontosnak. Hát a jelenség egyre nagyobb fejtörést okoz a vállalatoknak, amelyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent, ugyanis sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. Amit még olvastam, hogy a munkavállalói elkötelezettséggel foglalkozó vezérigazgató elmondta, hogy nemzetközi kutatások szerint a Z-generáció tagjainak mintegy 6%-a szeretne vezetői pozíciót betölteni, és ez egyáltalán nem sok. Mondjuk kíváncsi lennék itt Udvarhelyszéken, Székelyudvarhelyen, hogy hányan szeretnének vezető pozíciót betölteni. Sulisok, fiatalok, Z-generációsok, lássuk, mivel szeretnének foglalkozni a jövőre nézve. Akcent és Misha Miller felvétele Szerával közösen.

FM 100.8. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

Honey biztos Dani Elfi legújabb felvételével megyünk tovább itt a Sztár délután utolsó fél órájában. Az a címe a dalnak, hogy Bárcsak lennék. Arról szól, hogy bárcsak lennék Olaszországban, bárcsak lennék Spanyolországban, bárcsak lennék Franciaországban. Hát igen, az ember nyáron elég sok helyre kívánkozik. A medvék viszont nem biztos, hogy elkívánkoztak Romániából Franciaországba, viszont képzeljétek, 4 medvét szállítanak Romániából egy franciaországi természetvédelmi parkba. A 4 medvetestvér, még nevük is van, Alexandra, Anita, Chance és Tomás. Körülbelül 2 éves és 1/2 éves valamennyien a vadonból kerültek a menhely gondozásába, és ezeket a szállítás előtt elbódítják, majd egy erre a célra kialakított gépjárművel el fogják szállítani őket a franciaországi parkban. Az út a célállomásig több mint egy teljes napot vesz majd igénybe. Szegény kis medvéket. Én ilyenkor tényleg sajnálom a medvéket, főleg ezeket a 1/2 éves és 2 éves kis bocsokat, akiket ilyen hosszú útra fognak elvinni. Viszont ha arra gondolok, hogy ők is felnőnek, megnőnek, aztán majd tőlük kell féljünk lehet a Szejkefürdőnél, akkor inkább vigyék el Franciaországba. Hangsúlyozták is, hogy ez a transfer egyedülálló eseménynek számít Romániában, úgyhogy nem akármivel fogják átszállítani őket egy természetvédelmi parkba. Hogy pontosan mikor fogják szállítani, azt még nem írták, de a hírportál szerint 120 hektáron terül el ez a természetvédelmi park Franciaországban, és az európai fauna 100 fajához tartozó, mint egy 1500 állatnak ad otthont, úgyhogy bőven elfér még ott 4 kis medve, 4 román medve, mondjuk úgy. Honeybiz érkezik, Joel Corey, Kozma Orsi, David Guetta, Sick, állok, és még sokan mások itt lesznek a következő percekben.

0: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Erre a zenére nem tudom, hogy hányan emlékeznek 2010-ből, de már 16-os felvételről van szó, és nekem erről a zenéről mindig a foci jut eszembe. 3-4-5 lesz 1-1,5 perc múlva, úgyhogy most már elköszönök tőletek, érkeznek a reklámok, aztán 17 órakor meghallgatjuk a híreket. Holnap már szerda lesz, ismét Sztár délutánnal várlak benneteket 12 után jó néhány perccel. Én addigra is kívánok mindenkinek minden jót, kellemes délutánt, szép estét, balesetmentes közlekedést, kitartást a munkához, jó munkakedved, még mit kívánjak a következő órákra. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, holnap találkozunk, sziasztok! Sziasztok!

0: like music. Star reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Figyelmeztet a helyi rendőrség, sztrájk van a kórházakban, újabb érmeket szereztek a góbik. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Zajlik az általános sztrájk az egészségügyben, ez az elmúlt 10 év első általános, azaz munkabeszüntetéssel járó sztrájkja az egészségügyi rendszerben. Az általános sztrájk megindításáig hetek, hónapok óta tartó figyelmeztető és japán sztrájkok után jutott el az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozó érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. A Hargita megyei kórházakban dolgozó szakszervezetisek részt vesznek az általános sztrájkban, de ez a betegellátást sem a kórházakban, sem a járóbeteg szakrendelők épületeiben nem befolyásolja. Romániai polgárok százezrei számíthatnak adókivetési határozatra a külföldön szerzett, be nem vallott jövedelmeik miatt. Az adóhivatal az Európai Unió több tagállamától, köztük Spanyolországtól kapott adatokat a 2021 és 2024 között szerzett jövedelmekről. Azok, akik ezeket az összegeket nem vallották be Romániában, a következő hónapokban értesítést kaphatnak az ANAF-tól. Az adókivetési határozatokat várhatóan októberig postázzák ki. A nyári vakáció idején elkövetett rongálásokra hívja fel a figyelmet a helyi rendőrség. Az elmúlt hetekben több bejelentés is érkezett az intézményhez, az esti éjszakai hangoskodással, a közterületeken hátrahagyott szeméttel, valamint a rongálásokkal kapcsolatban. A helyi rendőrök több alkalommal is intézkedtek, figyelmeztetéseket és pénzbírságokat szabtak ki. A csendháborítás és a szemetelés pénzbírsággal büntethető, a rongálás azonban bűncselekménynek minősül, amely büntető eljárást vonhat maga után. A helyi rendőrség közleményében arra kér mindenkit, hogy a kellemetlenségek és a pénzbírságok elkerülése érdekében tartsák tiszteletben a közösségi együttélés szabályait, vigyázzanak környezetükre és legyenek tekintettel a pihenni vágyókra is. Két arany és két ezüstérmet szereztek a felvidéki Eperjesen a Go Big Techball Team tagjai. A székelyudvarhelyi csapat az összes felnőtt kategóriában döntőbe jutott a Challenger Techball League eperjesi tornáján. A férfi páros döntőjében György Ákapor és Marek Pokváb 2-0-ra győzte le a szerb Nikola Mitro és a lengyel Stefan Orlovski alkotta párost. Vegyes párosban a György Ákapor Barabási Kinga és a Marek Pokváb Ács Krisztina kettős házi döntője volt, utóbbi páros nyert. Női párosban Barabási Kinga és magyarországi partnere Dezsényi Zsófia ezüstérmet nyertek. A góbék augusztus 15-én Szarajevóban, a hónap végén pedig Lisszabonban állnak asztalhoz. Zinedine Zidane lett a francia szövetségi kapitány. A francia labdarúgó szövetség közleménye szerint az egykori aranylabdás a következő világbajnokság végéig 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá. Zidane szerződése augusztus 1-jével lép érvénybe, az új kapitány szeptember elején mutatja be a stábját. A korábbi kapitány a 2018-ban a világbajnokságot a válogatottal megnyerő, 4 évvel ezelőtt ezüstérmet szerző Didier Deschamps már tavaly bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság után távozik a szövetségi kapitányi posztról. Zidane 5 évvel ezelőtt edzősködött utoljára, akkor a Real Madrid szakvezetője volt. Változékony idő lesz délután, enyhe széljárásra számíthatunk térségünkben, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek délután 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok

0: a sorsunk.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetika.

0: megköszöni a törődést.
1: Akció. Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
4: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Pizza?
3: Ham.
2: Burger?
3: Ham.
2: Napi menü?
3: Ham.
2: Gyrosz?
3: Ham.
2: Éhes vagy?
3: Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.

0: like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan

0: tudti, már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
1: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
3: Reklámot hallottak!
4: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Girosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham.
5: Kattalj rá a kajára!
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
16: Közérdekű hirdetés következik.
17: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
16: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

0: that your grandma's coat?
1: Hangulati stílus. Nagy kedvencem. Ez a Star Rádió.
2: Nálunk nincs vakáció.